egyben ám, van egyben gyimbe, te vagy a urmele, begúja, urulujáj.